0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye miért más?

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szerelmesek az őzek, Ferencváros relikviákkal segítenek Egerben, visszatérnek a gátonyi napok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Dedikált Ferencváros mezt és más FTC relikviákat kapott ajándékba az Eger Lions Club a Kassai Társszervezettől. A heol.hu emlékeztetett, hogy a csomagot még 2018-ban az Egri Borok báján nyerték tombolán a Kassai Klub tagjai, most pedig több mint 8 év után visszahozták Egerbe. A felajánlásban a labdarúgó csapat által dedikált mez mellett két kiadvány is található. Az Egri Lions Club a relikviákat egy későbbi jótékonysági gyűjtés során használja fel, hogy támogatást szerezzen rászorulóknak. A klub jelenleg is szervez jótékonysági licitet, amelynek egyik legértékesebb darabja egy Csocsák Balázs által is aláírt mez. Ötnapos programsorozattal ünnepli Gátonyi Géza munkásságát Egerben, írják a város közösségi oldalán. A gátonyi napokat augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg több helyszínen. A Dobótéren többek között Hobó, a Budapest Bár, a Blaha Louisiana, a Cabaret Band és az Anand Barbies Duat koncertet. A Valide Szultán a fürdőromban a Tutu Jazz napok programjai várják a közönséget. A Gátonyi Géza emlékháznál kiállításokat, tárlatvezetéseket, kézműves és gyerekprogramokat, valamint meseelőadásokat tartanak. A rendezvénysorozathoz városnéző séták és belvárosi flashmobok is kapcsolódnak. Az egriek ötleteit várja az önkormányzat a város következő fejlesztési időszakához. Eger közösségi oldalán hívták fel a figyelmet, hogy a lakók konkrét javaslatokat küldhetnek be arról, milyen beruházásokat és változtatásokat tartanának fontosnak. A beérkező elképzeléseket a későbbi városfejlesztések előkészítésénél használják fel, többek között a fenntarthatósággal, a digitális és a zöld átállással kapcsolatos tervekhez. Egy űrlapon egy projekt ötletet lehet bemutatni, több javaslat esetén külön űrlapokat kell kitölteni. Az önkormányzat rövid, konkrét és tényszerű ötleteket vár. A beküldés ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott fejlesztés meg is valósul. Rekord közeli látogatottsággal zárult a jubileumi 30. Egri borünnep az Érsekkertben, írja a heol.hu. Pontos látogatószámot nem közöltek a szervezők, de a poháreladások, valamint a borászatok és vendéglátóhelyek forgalma alapján az idei rendezvény megközelíthette, vagy akár meg is haladhatta a korábbi rekordot. A háromnapos fesztiválon több mint 20 koncertet és kulturális programot tartottak, emellett átadták az Egri borvidék szakmai elismeréseit. Az évegri szőlőtermelője Kis Zsolt, az évegri bortermelője Lamport József lett. A szervezők már a következő időpontot is bejelentették. A 31. Egri borünnepet 2027. július 8-a és 10-e között rendezik meg. Romlott a vonatok pontossága júniusban a heol.hu szerint. A Heves megyét is érintő Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely fővonal az országos átlagnál valamivel gyengébben teljesített. A járatok mintegy 77%-a érkezett, legfeljebb 5 perc késéssel. Ezen a vonalon közlekedik útja jelentős részén a Budapest és Eger közötti Agria Interrégió, valamint a Gyöngyösre tartó Mátra Interrégió is. A MÁV szerint a rendkívüli hőség, a nyári utasforgalom növekedése és az emiatt bevezetett sebességkorlátozások is növelték a késéseket. A vasúttársasága a problémás pályaszakaszok felújításától és az új mozdonyok forgalomba állításától vár javulást. Új alpin technikai felszerelést kapott az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, tudatta a heol.hu. Az Egri Rotary Club több mint 700 ezer forint értékű eszközökkel támogatta a csapatot, ezeket elsősorban magasból és mélyből történő mentéseknél használják, például ha valakit kútból kell kiemelni, vagy egy ejtőernyős bennakad egy fán. A támogatással az elhasználódott felszerelések egy részét pótolják. A speciális mentők összesen 4 teljes mentőzsákot állítanak össze, amelyekben minden szükséges eszköz egy helyen lesz. Egy teljes szett értéke meghaladja az 1 millió forintot. A tervek szerint év végére mind a 4 felszerelés elkészül, az átadást nyilvános mentési bemutatóval kötötték össze. 30 fiatal sportoló vett részt a 8. Eszterházi Csír táborban. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem számolt be a honlapjáról, hogy az 5 napos programot az Eszterházi SC cheerleading szakosztálya szervezte július közepén. A résztvevők napi edzéseken fejlesztették tudásukat, és új technikai elemeket is elsajátítottak. A gyakorlások mellett közös játékok és csapatépítő programok is várták a gyerekeket. A tábort a résztvevők közös koreográfiájának bemutatója zárta. Az Eszterházi SC cheerleading szakosztálya szeptembertől folytatja évközbeni edzéseit, amelyekre kezdőket és korábbi tapasztalattal rendelkezőket egyaránt várnak. Teljes útlezárás van érvényben Egerben a Móricz Zsigmond utcán, hívta fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A korlátozásra a vízi közmű bekötési munkák miatt van szükség, és péntek este 6 óráig marad érvényben. Ez idő alatt az utcába csak az ott lakók és az oda tartók hajthatnak be. A Mindszenty Gedeon utca és a Móricz Zsigmond utca felől nem lehet áthajtani az érintett szakaszon. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuli.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Ingyenes továbbképzést tart munkavédelmi szakembereknek a Heves vármegyei kormányhivatal, közölték honlapjukon. Augusztus 31-én Egerben a résztvevők egyebek mellett az aktuális munkavédelmi szabályokról, a biztonságos munkavégzésről, az elektronikus ügyintézési felületek használatáról, valamint az aszbeszt bontásának és eltávolításának szabályairól kaphatnak tájékoztatást. A 6 órás képzésen nincs vizsga, a teljes programon résztvevők tanúsítványt kapnak. A lehetőség közép- vagy felsőfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakembereknek szól, és hivatalos éves továbbképzésnek számít. Jelentkezni augusztus 19-éig lehet. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Rest FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön 6:30, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után, Hot in Here hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fejlesztési ötleteket várnak Egerben, rekordot dönthetett az Egri bor ünnep. Többet késtek a vonatok júniusban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok.

0: Az EGRIek ötleteit várja az önkormányzat a város következő fejlesztési időszakához. EGER közösségi oldalán hívták fel a figyelmet, hogy a lakók konkrét javaslatokat küldhetnek be arról, milyen beruházásokat és változtatásokat tartanának fontosnak. A beérkező elképzeléseket a későbbi városfejlesztések előkészítésénél használják fel, többek között a fenntarthatósággal, a digitális és a zöld átállással kapcsolatos tervekhez. Egy űrlapon egy projekt ötletet lehet bemutatni, több javaslat esetén külön űrlapokat kell kitölteni. Az önkormányzat rövid, konkrét és tényszerű ötleteket vár. Rekord közeli látogatottsággal zárult a jubileumi 30. EGRI borünnep az Érsekkertben, írja a heol.hu. Pontos látogatószámot nem közöltek a szervezők, de a poháreladások, valamint a borászatok és vendéglátóhelyek forgalma alapján az idei rendezvény megközelíthette, vagy akár meg is haladhatta a korábbi rekordot. A háromnapos fesztiválon több mint 20 koncertet és kulturális programot tartottak, emellett átadták az EGRI borvidék szakmai elismeréseit. Az EGRI szőlőtermelője Kis Zsolt, az EGRI bortermelője Lamport József lett. A szervezők már a következő időpontot is bejelentették. A 31. EGRI borünnepet 2027. július 8-a és 10-e között rendezik meg. Romlott a vonatok pontossága júniusban a heol.hu szerint. A Heves megyét is érintő Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely-fővonal az országos átlagnál valamivel gyengébben teljesített. A járatok mintegy 77%-a érkezett, legfeljebb 5 perc késéssel. Ezen a vonalon közlekedik útja jelentős részén a Budapest és Eger közötti Agria Interrégió, valamint a Gyöngyösre tartó Mátra Interrégió is. A MÁV szerint a rendkívüli hőség, a nyári utasforgalom növekedése és az emiatt bevezetett sebességkorlátozások is növelték a késéseket. A vasúttársaság a problémás pályaszakaszok felújításától és az új mozdonyok forgalomba állításától vár javulást. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és Gwen Stefani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új felszerelést kaptak a speciális mentők. Teljes utcára kell figyelni Egerben. A hónap végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Köszöntöm Önöket! Érkeznek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Új alpin technikai felszerelést kapott az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, tudatta a heol.hu. Az Egri Rotary Club több mint 700 ezer forint értékű eszközökkel támogatta a csapatot, ezeket elsősorban magasból és mélyből történő mentéseknél használják, például ha valakit kútból kell kiemelni, vagy egy ejtőernyős bennakad egy fán. A támogatással az elhasználódott felszerelések egy részét pótolják. A speciális mentők összesen 4 teljes mentőzsákot állítanak össze, amelyekben minden szükséges eszköz egy helyen lesz. Egy teljes szett értéke meghaladja az 1 millió forintot. A tervek szerint év végére mind a 4 felszerelés elkészül, az átadást nyilvános mentési bemutatóval kötötték össze. Teljes útlezárás van érvényben Egerben a Móricz Zsigmond utcán, hívta fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A korlátozásra a vízi közmű bekötési munkák miatt van szükség, és péntek este 6 óráig marad érvényben. Ez idő alatt az utcába csak az ott lakók és az oda tartók hajthatnak be. A Mindszenty Gedeon utca és a Móricz Zsigmond utca felől nem lehet áthajtani az érintett szakaszon. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, és ha dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Baby D jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fed Le Grand után a Besten.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött az őzekpárzási időszaka, Ferencváros relikviákkal segítenek Egerben, visszatérnek a gátonyi napok. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek Török Mónikától. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés kerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Dedikált Ferencváros MESZT és más FTC relikviákat kapott ajándékba az Eger Lions Club a Kassai Társszervezettől. A heol.hu emlékeztetett, hogy a csomagot még 2018-ban az Egri Borok báján nyerték tombolán a Kassai Klub tagjai, most pedig több mint 8 év után visszahozták Egerbe. A felajánlásban a labdarúgó csapat által dedikált mez mellett két kiadvány is található. Az Egri Lions Club a relikviákat egy későbbi jótékonysági gyűjtés során használja fel, hogy támogatást szerezzen rászorulóknak. A klub jelenleg is szervez jótékonysági licitet, amelynek egyik legértékesebb darabja egy Csucsák Balázs által is aláírt mez. Ötnapos programsorozattal ünneplik Gátonyi Géza munkásságát Egerben, írják a város közösségi oldalán. A gátonyi napokat augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg több helyszínen. A Dobótéren többek között Hobó, a Budapest Bár a Blaha Louisiana, a Kabaré Band és az Anand the Barbies Duet koncertet. A Valide Szultán a fürdőromban a Tutu Jazz napok programjai várják a közönséget. A Gátonyi Géza emlékháznál kiállításokat, tárlatvezetéseket, kézműves és gyerekprogramokat, valamint meseelőadásokat tartanak. A rendezvénysorozathoz városnéző séták és belvárosi flashmobok is kapcsolódnak. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mivé tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Thank you.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fejlesztési ötleteket várnak Egerben, rekordot dönthetett az Egri bor ünnep, többet késtek a vonatok júniusban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az egriek ötleteit várja az önkormányzat a város következő fejlesztési időszakához. Eger közösségi oldalán hívták fel a figyelmet, hogy a lakók konkrét javaslatokat küldhetnek be arról, milyen beruházásokat és változtatásokat tartanának fontosnak. A beérkező elképzeléseket a későbbi városfejlesztések előkészítésénél használják fel, többek között a fenntarthatósággal, a digitális és a zöld átállással kapcsolatos tervekhez. Egy űrlapon egy projekt ötletet lehet bemutatni, több javaslat esetén külön űrlapokat kell kitölteni. Az önkormányzat rövid, konkrét és tényszerű ötleteket vár. Rekord közeli látogatottsággal zárult a jubileumi 30. Egri bor ünnep az Érsekkertben, írja a heol.hu. Pontos látogatószámot nem közöltek a szervezők, de a poháreladások, valamint a borászatok és vendéglátóhelyek forgalma alapján az idei rendezvény megközelíthette, vagy akár meg is haladhatta a korábbi rekordot. A háromnapos fesztiválon több mint 20 koncertet és kulturális programot tartottak, emellett átadták az Egri borvidék szakmai elismeréseit. Az évegri szőlőtermelője Kis Zsolt, az évegri bortermelője Lamport József lett. A szervezők már a következő időpontot is bejelentették, a 31. Egri borünnepet 2027. július 8-a és 10-e között rendezik meg. Romlott a vonatok pontossága júniusban a heol.hu szerint, a Heves megyét is érintő Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely fővonal az országos átlagnál valamivel gyengébben teljesített. A járatok mintegy 77%-a érkezett, legfeljebb 5 perc késéssel. Ezen a vonalon közlekedik útja jelentős részén a Budapest és Eger közötti Agria Interrégió, valamint a Gyöngyösre tartó Mátra Interrégió is. A MÁV szerint a rendkívüli hőség, a nyári utasforgalom növekedése és az emiatt bevezetett sebességkorlátozások is növelték a késéseket. A vasúttársaság a problémás pályaszakaszok felújításától és az új mozdonyok forgalomba állításától vár javulást. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sasha-val I'm Still in Love, az órát a gitár legenda Carlos Santana indítja. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.

Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütés.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új felszerelést kaptak a speciális mentők. Teljes utcára kell figyelni Egerben. A hónap végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Köszöntöm Önöket! Érkeznek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Új alpin technikai felszerelést kapott az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, tudatta a heol.hu. Az Egri Rotary Club több mint 700 ezer forint értékű eszközökkel támogatta a csapatot, ezeket elsősorban magasból és mélyből történő mentéseknél használják, például ha valakit kútból kell kiemelni, vagy egy ejtőernyős bennakad egy fán. A támogatással az elhasználódott felszerelések egy részét pótolják. A speciális mentők összesen 4 teljes mentőzsákot állítanak össze, amelyekben minden szükséges eszköz egy helyen lesz. Egy teljes szett értéke meghaladja az 1 millió forintot. A tervek szerint év végére mind a 4 felszerelés elkészül, az átadást nyilvános mentési bemutatóval kötötték össze. Teljes útlezárás van érvényben Egerben a Móricz Zsigmond utcán, hívta fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A korlátozásra a vízi közmű bekötési munkák miatt van szükség, és péntek este 6 óráig marad érvényben. Ez idő alatt az utcába csak az ott lakók és az oda tartók hajthatnak be. A Mindszenty Gedeon utca és a Móricz Zsigmond utca felől nem lehet áthajtani az érintett szakaszon. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

0: igazgatója.
1: Már a 70-es évek óta futtatjuk az Évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
0: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C, modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C mennyasszonyi ruháját.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu-ban. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, rögtön 9 óra, a legfrissebb hírösszefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött az őzekpárzási időszaka, Ferencváros relikviákkal segítenek Egerben, visszatérnek a gátonyi napok. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek Török Mónikától. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Dedikált Ferencváros MESZT és más FTC relikviákat kapott ajándékba az Eger Lions Club a Kassai Társszervezettől. A heol.hu emlékeztetett, hogy a csomagot még 2018-ban az Egri Borok báján nyerték tombolán a Kassai Klub tagjai, most pedig több mint 8 év után visszahozták Egerbe. A felajánlásban a labdarúgó csapat által dedikált mez mellett két kiadvány is található. Az Egri Lions Club a relikviákat egy későbbi jótékonysági gyűjtés során használja fel, hogy támogatást szerezzen rászorulóknak. A klub jelenleg is szervez jótékonysági licitet, amelynek egyik legértékesebb darabja egy Csocsák Balázs által is aláírt mez. Ötnapos programsorozattal ünneplik Gátonyi Géza munkásságát Egerben, írják a város közösségi oldalán. A gátonyi napokat augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg több helyszínen. A Dobótéren többek között Hobó, a Budapest Bár a Blaha Louisiana, a Cabaret Band és az Anand Barbies Duet koncertet. A Valide Szultán a fürdőromban a Tutu Jazz napok programjai várják a közönséget. A Gátonyi Géza emlékháznál kiállításokat, tárlatvezetéseket, kézműves és gyerekprogramokat, valamint meseelőadásokat tartanak. A rendezvénysorozathoz városnéző séták és belvárosi flashmobok is kapcsolódnak. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek dugóban. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre. Ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

Best FM a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Ezt FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek. Nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel 1-2 futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afromedúza. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. A friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fejlesztési ötleteket várnak Egerben, rekordot dönthetett az Egri bor ünnep. Többet késtek a vonatok júniusban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az egriek ötleteit várja az önkormányzat a város következő fejlesztési időszakához. Eger közösségi oldalán hívták fel a figyelmet, hogy a lakók konkrét javaslatokat küldhetnek be arról, milyen beruházásokat és változtatásokat tartanának fontosnak. A beérkező elképzeléseket a későbbi városfejlesztések előkészítésénél használják fel, többek között a fenntarthatósággal, a digitális és a zöld átállással kapcsolatos tervekhez. Egy űrlapon egy projekt ötletet lehet bemutatni, több javaslat esetén külön űrlapokat kell kitölteni. Az önkormányzat rövid, konkrét és tényszerű ötleteket vár. Rekord közeli látogatottsággal zárult a jubileumi 30. Egri bor ünnep az Érsekkertben, írja a heol.hu. Pontos látogatószámot nem közöltek a szervezők, de a poháreladások, valamint a borászatok és vendéglátóhelyek forgalma alapján az idei rendezvény megközelíthette, vagy akár meg is haladhatta a korábbi rekordot. A háromnapos fesztiválon több mint 20 koncertet és kulturális programot tartottak, emellett átadták az Egri borvidék szakmai elismeréseit. Az évegri szőlőtermelője Kis Zsolt, az évegri bortermelője Lamport József lett. A szervezők már a következő időpontot is bejelentették. A 31. Egri borünnepet 2027. július 8-a és 10-e között rendezik meg. Romlott a vonatok pontossága júniusban a heol.hu szerint. A Heves megyét is érintő Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely fővonal az országos átlagnál valamivel gyengébben teljesített. A járatok mintegy 77%-a érkezett, legfeljebb 5 perc késéssel. Ezen a vonalon közlekedik útja jelentős részén a Budapest és Eger közötti Agria Interrégió, valamint a Gyöngyösre tartó Mátra Interrégió is. A MÁV szerint a rendkívüli hőség, a nyári utasforgalom növekedése és az emiatt bevezetett sebességkorlátozások is növelték a késéseket. A vasúttársaság a problémás pályaszakaszok felújításától és az új mozdonyok forgalomba állításától vár javulást. Az időjárásról. A nap első felében inkább borult lesz az ég, majd változóan felhős időre készülhetünk. Egész nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek környezetében a szél is megélénkülhet. A déli órákban azonban magas UV-sugárzásra is figyelni kell, és Egerben 24 fokig melegszik a mai nap folyamán a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max M. Levente vagyok.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Best FM a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték Argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkuszfilm a legendás társulattól.

0: M3-ason Vásárosnamény felé, a 13-as és a 19-es kilométer között. A külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Staccabootól, vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet záporzivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km/órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York 3 nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csaknem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Emlerante vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Stackaboo és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától Wildboy.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Dunahídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik Röszke felé, Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan zápor, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebéd előtt neki délután pár perccel. Én Majoros Réte vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont az a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain, 0620 55 55 155 ide írják meg, én várom mai

0: és az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honey Bizzal lezárta az órát, ez volt a Védtelen, de megyünk és dúdolunk tovább, hiszen pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztina Aguilera nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty! Margaret Island is itt lesz a Valahol dallal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót, egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a hantavírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Petson Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Krisztina Aguilera, ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sok a strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg Skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni? Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnybe. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák. Na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iri Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolati javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szuperhírod alatt hallgattuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na, de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a kelemen kabátban is eküdalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! És itt ez az Aqua is a Barbie Girl-lel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
1: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyómedrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával a strandon, valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a téma. 0620-55-55-155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat. Ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy Mel C dalával már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Best of FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bak csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött. Forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Új felszerelést kaptak a speciális mentők. Teljes utcára kell figyelni Egerben. A hónap végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Köszöntöm Önöket! Érkeznek a részletek Török Mónikától a Best FM-en. Új alpin technikai felszerelést kapott az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, tudatta a heol.hu. Az Egri Rotary Club több mint 700 ezer forint értékű eszközökkel támogatta a csapatot, ezeket elsősorban magasból és mélyből történő mentéseknél használják, például ha valakit kútból kell kiemelni, vagy egy ejtőernyős bennakad egy fán. A támogatással az elhasználódott felszerelések egy részét pótolják. A speciális mentők összesen 4 teljes mentőzsákot állítanak össze, amelyekben minden szükséges eszköz egy helyen lesz. Egy teljes szett értéke meghaladja az 1 millió forintot. A tervek szerint év végére mind a 4 felszerelés elkészül, az átadást nyilvános mentési bemutatóval kötötték össze. Teljes útlezárás van érvényben Egerben a Móricz Zsigmond utcán, hívta fel a figyelmet a város közösségi oldalán. A korlátozásra a vízi közmű bekötési munkák miatt van szükség, és péntek este 6 óráig marad érvényben. Ez idő alatt az utcába csak az ott lakók és az oda tartók hajthatnak be. A Mindszenty Gedeon utca és a Móricz Zsigmond utca felől nem lehet áthajtani az érintett szakaszon. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül ki majd a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta kutatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
2: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Az időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, de nagy mennyiségű csapadék nem valószínű. Egerben az esti órákban 20 fokig kül a levegő, majd éjszaka átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és hajnalban 14 fokot mérhetünk. Holnap ismét borús idő jön. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Hát az esernyő legyen velünk, ugyanis 1:45 környékén is volt egy-két csepp eső. Ez a mai nap folyamán még előfordulhat. Jelenleg 24 fok van itt Egerben. Kezdünk, itt van Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 19 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. 24 fok van hivatalosan itt Tegerben, és csapadékkal számolnunk kell. Van rá esély, vannak olyan oldalak, amelyek azt mondják, hogy 50% esély, valamelyik csak 30%-ot, de jobb azért erről tudni, hogy még itt előfordulhat. Nézem reggel óta ezeket az időjárási térképeket, amely hol itt, hol ott alakul ki csapadék. Ez nem nagy mennyiségben, de bőven elég ahhoz, hogyha valaki lemosta az autót, akkor azt szerintem össze tudja rondítani. Viszont a holnapi naptól már országosan kint van a citromsárga riasztás. Ez azt jelenti, hogy több helyen előfordulhat, és dírrel, durral érkezhet meg, és péntekre is itt van nálunk, kifejezetten Heves vármegyében, hogy a csütörtök péntekünk az ilyen vegyes lesz. Sőt, széllel együtt érkezik majd meg a csapadék. Lehet, hogy kikerüli Egert, valamiért Egert így el szokta kerülni, de itt Heves vármegyében több helyen előfordulhat, és többször is, tehát nem folyamatosan, hanem többször előfordulhat csapadék. Ez tehát holnapra, holnap utára. Jelen pillanatban olyan nagy különbségek nincsenek az országban, a jásságban vannak magasabb hőmérsékletek, 28-29 fokot mutatnak a hőmérők. Még erre is azt mondom, hogy ez sem egy kánikulai hőmérséklet, ez pedig itt nálunk ez a 24. De aki éppen most ugrik be a hideg vízbe, annak szerintem hideg, aki pedig dolgozik és kint van a szabadban, egy teljesen elviselhető, kellemes nyári időnk van. Fronthatás nincs, viszont az a hideg front, amely okozta mindezt, a lehűlést, ez így távozóban van, és amikor távozóban van egy hideg front, akkor ennek még érezhetjük a hatását. Ilyenkor fordul elő a fejfájás, görcsös panaszok, keringési panaszok, vérnyomás problémák, ezek is jelentkezhetnek. Ilyenkor a legjobb, hogyha erősítjük az immunrendszerünket, ott van a rengeteg gyümölcs, zöldség, frissebbnél frissebbe, ki hol szokta beszerezni ezeket. Szerintem a nyár egyébként is erről szól, hogy rengeteget eszünk ezekből, és figyeljünk oda, igaz, 24 fok, de így is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, megnézzük, hogy kik a születésnaposok itt Tegerben és a környéken, de addig is újból dalok. Jön Charlie, előtte pedig itt van Gabriel a 100,7-en.

15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig a Magdolnákat, Magdikákat, Magdákat és a Lénákat. Ők a fő-fő névnaposok a mai napon. Tudom, hogy hallgatnak, úgyhogy nagy-nagy pusszantás nekik. Remélem, hogy személyesen is át tudom majd adni egy-két névnaposnak. Nézzük, hogy mit jelentenek a nevek. Szép nevekről van szó. A Magdolna héber eredetű női keresztnév, az eredeti változata Magdaléne, ennek magyaros formája a Magdolna. A név jelentése Magdala városából való nő, a genezáreti tó mellől származó nő. Az ókorban nem volt ismert, Krisztus születésének környékén vált ismerté. Azóta eléggé elterjedt, az egész világon ismerik a nevet, de nem mindenhol használják. A Magdolnákra jellemző, hogy nagyon gyakorlatiasak, rendszeretők, általában élvezik a gondosan elvégzett munka utáni kellemes érzés, nem pazarló, gondoskodók, a tulajdonukban lévő, vagy csak rájuk bízott holmikat mindig megóvják, vigyáznak rájuk, ahogy a gondjaikra bízott élőlényekkel is ugyanezt teszik. Ezt mondja a számmisztika Magdolna név elemzése után, és itt vannak a Lénák, görög eredetű, a Heléna és a Magdaléna utótagjaként állandósult. A Heléna görög szó egyes értelmezések szerint a Helios, görögül a napszóból származik. Névként a jelentése a fényesség, sugárzó kifejezéssel írható le, így ez igaz a Léna névre is. Érdekes módon a Magdaléna héber eredeti szó, a jelentése Magdala városából származó nő, ugye az előbb is említettem a Magdolnáknál, ami már a torony bástya átvitt értelmű jelentését kapta. A Léna név mindkettő név rövidítésének felfogható önálló jelentése nincs. A Léna nevet viselők nagyon harmonikusak, kiegyensúlyozottak és abszolút kerülik a konfliktus forrásokat. Ezt mondja a számmisztika nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még Lenke, Levendula, Lipót, Magdó, Manda, Mária, Marica, Marléne, Médi, Platón, Verbéna, Veréna és Verita nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Tina és a Tini nevű, a cicák közül a Márka és a Tina nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degú közül pedig az Apolló nevűek a mai nap névnaposai. Jön a nagy könyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző azokra az oroszlánokra, mert váltás történt a mai nappal, akik július 22-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon magabiztosak, függetlenek, szabadok. A hibáik, hogy nagyon-nagyon izgulnak, és túlságosan sok bennük az ösztön. Az egészségi állapotuknál ilyen, hát ezek az ideges rángatózások, krízisek, amelyek így előfordulhatnak, és a vérszegénységet írja még a nagykönyv. A munka, a hivatás résznél pedig az áll, hogy kiváló dolgozók,

0: bárhol, megállják a helyüket, ezen belül is mondjuk a sport területén, hogyha netalántán valaki még nem döntött el, vagy sofőrnek például kiválóak lehetnek azok, akik július 22-én születtek, és akkor nézzük név szerint is, hogy kik ők. Kövesdi Zoltánt Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Zolikám, minden szépet és jót neked, és remélem, hogy zenével kapcsolatos buli lesz a mai nap neked, a szülinap. Stefán Andrást is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig a lakóautók között. Nagy Bélának is ma van a születésnapja, neki is nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk. Gecse Erika is születésnapos, Isten éltesse sokáig. Járdán Áron, nagy-nagy pusszantás neked, remélem, hogy itt vagy félfüllel. Áronkám, minden szépet és jót neked. És Balog Tomasznak is ma van a születésnapja, neki is nagyon-nagyon nagy ölelés, hogyha kihagytam bárkit, mert én csak azokat tudom mondani, akikben segítenek, kihagytam bárkit, 0-20-355-65-55-ös írjanak, vagy hívjanak. Jön Jennifer Lopez és Lil Wayne itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik szeptember 12-éig, minden szombaton 10 órától magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belváros séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Ez nem csak nekünk egrieknek szól, hanem azoknak is, akik netalántán ide érkeznek városunkba, rokonok, ismerősök lehet nekik szólni. A további részleteket pedig érdemes megnézni az Egri Turinform oldalán. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Elkezdődött az őzekpárzási időszaka, Ferencváros relikviákkal segítenek Egerben, visszatérnek a gátonyi napok. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek Török Mónikától. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés lehetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: Dedikált Ferencváros MESZT és más FTC relikviákat kapott ajándékba az Eger Lions Klub a Kassai Társszervezettől. A heol.hu emlékeztetett, hogy a csomagot még 2018-ban az Egri Borok báján nyerték tombolán a Kassai Klub tagjai, most pedig több mint 8 év után visszahozták Egerbe. A felajánlásban a labdarúgó csapat által dedikált mez mellett két kiadvány is található. Az Egri Lions Club a relikviákat egy későbbi jótékonysági gyűjtés során használja fel, hogy támogatást szerezzen rászorulóknak. A klub jelenleg is szervez jótékonysági licitet, amelynek egyik legértékesebb darabja egy Csocsák Balázs által is aláírt mez. Ötnapos programsorozattal ünnepli Gátonyi Géza munkásságát Egerben, írják a város közösségi oldalán. A gátonyi napokat augusztus 3-a és 7-e között rendezik meg több helyszínen. A Dobótéren többek között Hobó, a Budapest Bár, a Blaha Louisiana, a Cabaret Band és az Anand Barbies Duat koncertet. A Valide Szultán a fürdőromban a Tutu Jazz napok programjai várják a közönséget. A Gátonyi Géza emlékháznál kiállításokat, tárlatvezetéseket, kézműves és gyerekprogramokat, valamint meseelőadásokat tartanak. A rendezvénysorozathoz városnéző séták és belvárosi flashmobok is kapcsolódnak. Az időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, de nagy mennyiségű csapadék nem valószínű. Egerben az esti órákban 20 fokig hűl a levegő, majd éjszaka átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és hajnalban 14 fokot mérhetünk. Holnap ismét borús idő jön. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Néha szemerkél az eső, valahol kisebb, valahol nagyobb formában, 24 fok van jelen pillanatban itt Egerben. Jön a Magna Cum Laude, előtte pedig íme a Fragma, itt a 100,7-en.
0: 100,7 Best

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Vízi közmű bekötési munkálatok miatt teljes útlezárásra kell számítani. A Móri Zsigmond utca 2 szám Petőfi utcai oldalánál. A korlátozás ezen a héten július 24-éig péntek este 6 óráig tart előreláthatólag. A lezárás ideje alatt az utcába kizárólag célforgalommal lehet behajtani a Mindszenti Gedeon utca és a Móri Zsigmond utca felől, az áthajtás nem biztosított, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre megtervezni az útvonalat. Tehát még egyszer, a Móri Zsigmond utca 2 szám Petőfi utcai oldalánál van ez a bizonyos teljes útlezárás, és így lesz péntekig. Ha bármilyen információik vannak Egerről, a környékről, közlekedés, bármi jöhet, 0620 355 65 55-ös, itt van Rozzálla Besten.

0: 16 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nem hazaviszik, nem maguknak viszik, hanem takarítanak. Az érsekkertben található tóról van szó. Többeknél felröppent a kérdés, hogy miért vannak emberek a vízbe, mit csinálnak, biztos elviszik a sást. Az Egri Szmrecsányi Lajos érsekkert dísztava nem csak a park egyik legkedveltebb látványossága, hanem értékes élőhely is számos növény és állatfaj számára. Éppen ezért kiemeltem, fontos, hogy a tó megfelelő állapotban maradjon. A tóban idővel természetes módon elszaporodnak a sásfélék, amelyek túlzott mennyiségben kedvezőtlen hatással lehetnek a vízminőségre. A sűrű növényzet csökkentheti a víz oxigéntartalmát, felgyorsíthatja az iszap felhalmozódását, és hosszú távon a tó biológiai egyensúlyát is veszélyeztetheti. Ennek megelőzése érdekében a Városgondozás Eger Kft. Munkatársai azok, akik kint vannak a napokban, dolgoznak és megkezdték a szükséges növényzet ritkítási munkálatokat. A beavatkozás a tó rendszeres természetvédelmi és fenntartási feladatai közé tartoznak. A munkálatok célja, hogy az érsekkert dísztava hosszú távon is egészséges ökológiai állapotban maradjon, miközben továbbra is rendezett és kellemes környezetet biztosít nekünk, egrieknek és a városba látogatóknak. Jön a Let's Go és a Something itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szeptember 12-éig minden szombaton 10 órától magyar nyelvű idegenvezetés indul a Turinform irodából. A másfél órás belváros séta során a szakavatott vezető mesél Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket, és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Ez nem csak nekünk egrieknek szól, hanem azoknak is, akik talán ide érkeznek városunkba, rokonok, ismerősök lehet nekik szólni. A további részleteket pedig érdemes megnézni az Egri Turinform oldalán. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Fejlesztési ötleteket várnak Egerben. Rekordot dönthetett az Egri bor ünnep. Többet késtek a vonatok júniusban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Az egriek ötleteit várja az önkormányzat a város következő fejlesztési időszakához. Eger közösségi oldalán hívták fel a figyelmet, hogy a lakók konkrét javaslatokat küldhetnek be arról, milyen beruházásokat és változtatásokat tartanának fontosnak. A beérkező elképzeléseket a későbbi városfejlesztések előkészítésénél használják fel, többek között a fenntarthatósággal, a digitális és a zöld átállással kapcsolatos tervekhez. Egy űrlapon egy projektötletet lehet bemutatni, több javaslat esetén külön űrlapokat kell kitölteni. Az önkormányzat rövid, konkrét és tényszerű ötleteket vár. Rekord közeli látogatottsággal zárult a jubileumi 30. Egri borünnep az Érsekkertben, írja a heol.hu. Pontos látogatószámot nem közöltek a szervezők, de a poháreladások, valamint a borászatok és vendéglátóhelyek forgalma alapján az idei rendezvény megközelíthette, vagy akár meg is haladhatta a korábbi rekordot. A háromnapos fesztiválon több mint 20 koncertet és kulturális programot tartottak, emellett átadták az Egri borvidék szakmai elismeréseit. Az Évegri szőlőtermelője Kis Zsolt, az Évegri bortermelője Lamport József lett. A szervezők már a következő időpontot is bejelentették. A 31. Egri borünnepet 2027. július 8-a és 10-e között rendezik meg. Romlott a vonatok pontossága júniusban a heol.hu szerint. A Heves megyét is érintő Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely fővonal az országos átlagnál valamivel gyengébben teljesített. A járatok mintegy 77%-a érkezett, legfeljebb 5 perc késéssel. Ezen a vonalon közlekedik útja jelentős részén a Budapest és Eger közötti Agria Interrégió, valamint a Gyöngyösre tartó Mátra Interrégió is. A MÁV szerint a rendkívüli hőség, a nyári utasforgalom növekedése és az emiatt bevezetett sebességkorlátozások is növelték a késéseket. A vasúttársasága problémás pályaszakaszok felújításától és az új mozdonyok forgalomba állításától vár javulást. Az időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, de nagy mennyiségű csapadék nem valószínű. Egerben az esti órákban 20 fokig kül a levegő, majd éjszaka átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és hajnalban 14 fokot mérhetünk. Holnap ismét borús idő jön. Köszönöm a figyelmüket!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Van egy sebességmérés a 3-ason, ez pedig ott a Füzesabonyi körforgalomnál. 0-20-355-65-55-ös, hogyha információik vannak. Jön Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake a Besten.
0: 100,7 Best

5 perccel vagyunk 5:30 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Még mindig van egy nagy kérdés itt Egerben, mert le van zárva a Malom utca és a Tetemvár utca közötti rész, ott a régi Cifra kapunál, hogy vajon ez mikor kerül már megnyitásra. Elég nagyot kell kerülni azoknak, akik eddig is azon a szakaszon közlekedtek, tehát még mindig le van zárva. Megpróbálok utána nézni, utána járni, és hogyha bármiféle érdemi információ van, akkor hozom önöknek ezt is. Jön a Follow the Flow, előtte pedig a Salt-N-Pepa itt a Besten.

0: 98,7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: 17 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon szépen köszönöm, Jani, az információt, Szilvásváradon is mérik a sebességet, és mint említettem, van egy a 3-as számú főúton a Füzesabonyi körforgalomnál. 0620-355-6555-ös, hogyha információik vannak. Jön a Counting Crows és a Big Yellow Taxi a Best FM.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

10 perccel vagyunk 6 óra előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, 6 és 8 óra között, 2 órán keresztül, 2 DJ-vel, szerdánként pop stílusú dalokat hallunk, első óra White Boy, a második pedig FND. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungarometer szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu, az

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemigen várhatunk kiadós esőket, jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban, egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azt, na ezt légy szíves, adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem.
4: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért enni az egy
3: kultermesebb. De ez most kilét szíves, mert ez...
4: Figyeld, röviden annyi, hogy a tavaszi, nyári szünet első napján, egyben a tábor első
3: ahogy
4: napján,
3: kell.
4: Az én drága lányom elment a táborba, 8 órakor, 9-kor eltörte a karját.
3: Ez eddig...
4: Hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat, most nyilván nyilván ő mondta, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segít, délutánra úgy beállt a karja, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belülult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, Helyén Pál kórházot, megnézték, megröggenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeket fölött, ott begipszeljük. Rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most ráteszek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, uh-huh. De csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már így venni esetenként.
5: Igen.
4: És akkor mondták, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, ez nem is volt eltörve, csak ilyen, olyan foltok voltak ott, ami lehet, ilyen bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. A papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jól van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
3: De most akkor csak, hogy tényleg hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta, a törés.
4: Igen.
3: Biztosításotok van?
4: Van, négy több kérdés.
3: Elfedelemedet.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Zenik Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generációnak, de a mai fiataloknak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: Hát kihívások vannak ebben minden hétben, hogy másnak a zenére tátogjátok.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott el fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy tehát nem tud elmenni fellépni, mert ugye nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, hogy bocsánat, rosszul bukoltunk, mert hogy hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúnó adta ki, vagy nem Jézus. Tudom. Tehát, egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál meg benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga kreatív folyamat, meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt így címkézik. És most ebben óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI csinálta az elejét, tehát hogy AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zeneletöltő oldal, a Hüzsel,
1: és
2: hogy hívják, Email Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen, száma, igen.
2: Magyar kötődés a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam.
2: Az egy,
1: ugye,
2: az hogy egy AI dal, hallani is rajta. Egyébként ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni. Amit én láttam.
1: Vagy csak abban mi volt a magyar rész, amitől
2: hát ezeknek? Az Email Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Ne. Nem. Hát az egy szúnó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: Hát és már megértem. És akkor az Ultranét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor most akkor csak ilyen praktikus...
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, ember csinálta, vagy ki csinálta.
1: Makeritről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. Okay. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarunk tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő, hogyha működik a buli, az én stílusomban belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, igen, mert azért rengeteg ilyen nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni még, ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kellene neki egy-két év, mire ez letisztul. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb
1: megkerülhetetlen lesz.
2: Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondoltam volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem a

0: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
1: Efendi, szépen mondtad.
0: Efendi katalógusából.
1: Efendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ Efendi. Egyébként DJ Efendi néven futok mindenhol a social media területén. Kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Efendi Hun.
0: Hun. Ezt a Hun, ezt igen, ezt a Miller is nem, a Snippetszom is.
1: Igen, volt már DJ Efendi nevű felhasználó.
0: Na jó, és van még?
1: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol máshol egyébként DJ Efendi, TikTok, Instagram, Spotify,
0: SoundCloud. Hát a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát
1: és a digitális lemezboltokban is.
0: Beatport, TrackSource és a többi.
1: Apple Music, mi van, Juno.
0: Hát persze, hogy tudom.
1: De nem, a Juno már nincs is talán. Bezárt a Juno tényleg.
0: Nem mondod.
1: De. De megszüntették a céget.
0: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
1: Ja, Juno, igen. Juno.

0: utalás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. Hát, de erről aztán így meg is beszéltük gyakorlatilag. Minden ezzel fontos.
2: A tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott. És ez jól is van, ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így rendben van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, hogy kimarad, hogy ez most van, ez most volt. Ez, én annyira
1: megfogyok, hogy csúszva. Már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett hát jegyet
2: már
1: venni.
2: Tudom,
1: és
2: róla,
1: már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. És hogy hogy döntötte?
2: Megláttam. Megláttam, és nem láttam.
1: Jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyere, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Tudom, most nincs időnk, de majd azért mondd el, hogy milyen volt.
1: Jó,
2: nem. Most már ne vágjunk bele.
1: Oké.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjéban legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Utranate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Best of a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Ha, jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. T.I.L. és a Live Your Life-al érkezik itt a Best, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupacet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyre súlyosabb az Aszály idehaza, új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungarometer szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valley-nak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mint halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

képlet. Best FM a legjobb zenék. Hát ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino. Így egymás után itt a Best FM. I was

Best FM a legjobb zenék, a híresen félreértett dalszövegek között ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé, és az Airplane.

Ezt nefem a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Rádió FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumok az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rov Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best

Hanem a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag szeptember.

Best FM a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelentett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot. Itt a

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Kristál itt a Best FM a legjobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal, az Amazing-gel, a Deep Dish, a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a best

Veszte fel a legjobb zenék egy hét, és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM Domban. Jön az Amazing itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New Yorki producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Night Shift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 Merci Dance Mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ezt persze jó szokással szíved. DJ Miller is fog majd csatlakozni. Jön a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.